0: kivégzene támogva, hogy ő bármilyen mártas érítettünk. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Szaudi, Bákumdás színén, a Púza, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nay mag informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa na beservisu, hato brigaduwain, i adeus.